0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav
1: u 2026. godini.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
3: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 29-e szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségei teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a század elő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a bacskovói kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép és nyugat-európai egyházmegyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metód nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Editha Ursula Geppert, lengyel énekesnő, 1953-ban született. Zenész családból származik. Editha Geppert édesanyja magyar volt. 5 éves korában a nagyapja vett neki egy harmonikát. Fellépett a Nova Ruda ének és tánc együttesben. Az Állami Zeneművészeti Szakközépiskola énekszakán tanult. 1984-ben mutatkozott be először a szélesebb közönségnek az 5. színpadi dalok szemléjén Wroclawban. Nem sokkal ezután elnyerte a fődíjat az Opolei 21. országos lengyel dalfesztiválon. Egy évvel később egy koncerten a Presboje című dalt adta elő Opoléban, de előadását a televízió cenzúrázta a lengyelországi élet valóságát negatívan leíró szöveg miatt. 1986-ban elnyerte a 23. Opolei nagydíjat.

Editha Geppert 1995-ben a Nem, nem bánom és a Menj a saját utadon című dalok előadásáért elnyerte a 32. Opolei Fesztivál első díját. 2014-ben életművéért megkapta a Lengyel Rádió Arany Mikrofon kitüntetést.

0: nemzetiségek zenéje, válogatása legszebb dallamokból.
1: 2009. május 3-án a Varsói Királyi Kastély szenátori termében tartott ünnepségen Lech Kaczyński, a lengyel köztársaság elnöke, a Polonia Restitút a lovakeresztjében tüntette ki. Nem csak nyugodt és hangulatos dalokat énekel, foglalkozik drámai, reflektáló, lírai és kabaré dalokkal. Előadott country, hard rock és heavy metal zenét, és rap dalokat is. Dalainak szövegét ismert lengyel szerzők írták. A közönséggel való kapcsolattartás legjobb formájaként a saját előadásait részesíti előnyben.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanessian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 28-a péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak je 28. kolovoza, a pred nama je novo izdanje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. U sljedeća dva sata donosimo vijesti o aktualnosti života Hrvata u Mađarskoj. Govorit ćemo o početku nove radne godine u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslava Kleža u Pečuhu, Hrvatskom hodočašću u Celju, te književno-kulturnoj manifestaciji Odisej pod Murvom. Vodimo vas i na Pomorski glazbeni festival u Serdahel, gdje je publiku oduševio mladi pjevač Roko Kolarić. Najavit ćemo i brojne kulturne, vjerske i zabavne programe koji nas očekuju potkraj kolovoza i tijekom rujna. Emisiju ostvaruju Tomo Fury, Bernadeta Blažetin i Andrija Pavleković, a za tonskim pultom je Norbert Aut. Ostanite s nama do 10 sati.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban Alsó-Szentmártonba látogatunk el, amelynek érdekessége, hogy kizárólag beás cigányok élnek ott. A település múltjáról és jelenéről dr. Kosztics István mesél, de megismerhetjük az Alsó-Szentmártoni tanodát is, amely fontos szerepet tölt be az ott élők életében.

0: Alsó-Szentbáton község Siklós és a Dráva mente között fekszik.
1: Meséli dr. Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke.
0: 1777-ből van az első írásos emlék, hogy itt már élt 13 cigány család, és a nevek is nagyon érdekesek, Petrovics és Kosztics neveket jegyeztek már fel. Tehát szerb területről és horvát területről érkeztek a cigányok. A szakmájukat tekintve elsősorban teknőbányással foglalkoztak, ugye, mint beás cigányok, de voltak kovácsok és kosárfonók is közöttük már. Az 1893-as összeírásnál ugye nagyon jelentős a Siklóson és Alsó-Szentmártonban élő cigányok száma, de az összeírás azt is mutatja, hogy adózó polgárok voltak ezek a kézművesek. Ez egy több nemzetiségi falu volt, többségében sokat szokták, de volt német-magyar család is, és a lakosság szép lassan cserélődött ki, ahogy a cigányok betelepültek, és hát főleg a 1961-es párthatározat után a telefelszámolási program elindulásával, a kedvezményes lakásvásárlási kölcsönökkel a cigányok meg tudták vásárolni itt a sokacoktól a házakat, és 1975-re lett tisztán cigány település Alsó-Szentmárton. Segédmunkásként dolgoztak különböző gyárakba, a Berebendi cementgyárba, pécsi gyárakba mentek dolgozni. Jól éltek, tudtak ugye hiteleket felvenni, vásárolni tartós fogyasztási cikkeket, de a rendszerváltozás nagyon súlyosan érintette az itt lakókat. Most ugye mi azt szeretnénk, hogy műveljék a kerteket, legyenek cigány vállalkozók és mezőgazdaságból megélők is.
2: Mi ez az épület, mit kell erről tudni?
0: Hát az a Kultúrfan vendégház, a TÁMOF 143 program keretében egy komplex turisztikai fejlesztést hajtunk itt végre a településen. Az a törekvésünk, hogy az Alsó-Szentmártonban látogató emberek olyan képet vigyenek el a településről, amely élő kapcsolatot jelent számukra, legyenek kötődések az emberek között, legyen egy olyan kapcsolat, amely tud segítséget is nyújtani esetleg a településnek. A vendégház kialakításánál gondoltunk a városi nagycsaládásokra, ezért kialakítottunk egy olyan komplexumot, ahol a gyerekek is el tudnak helyezkedni, és a szülőkkel együtt tudnak lenni, és lehetőség van pótágyak elhelyezésére is. A szobák falait cigány művészek alkotásaival díszítettük. Középen található az étkező és a konyha rész. Elsődlegesen azért neveztük Kultúrfan vendégháznak el a projektünket, mert szeretnénk kísérő kulturális programokkal színesíteni a vendégek itt létét. A vendégház üzemeltetéséhez különböző képzéseket indítottunk be a projekt keretébe, szobasszonyképzés, konyhai kisegítő és állattartó telepi munkásokat képeztünk. Tehát itt komplex szolgáltatásokat szeretnénk majd nyújtani a későbbiekbe. A mai napon egy kicsit szépítjük itt a környezetet, virágosítunk, szeretnénk, hogyha az első vendégek már szép környezetbe találnák a vendégházat, és jól éreznék itt magukat, és elvinnék a jó hírünket. Nagyon szeretnénk, ha minél többen érkeznének ide Alsó-Szentmártonban, megismerhetnék az itt élő embereket, nagyon kedves, dolgos emberek laknak itt.

0: Pécset vagyunk, a nappali kávézóba, és a tanodák éjszakájának egy központi baranyai programját szerveztük itt meg.
1: Békési Andrea, a Szent Márton Caritas Alapítvány programmenedzsere.
0: Olyan tanodákat hívtunk, akik elérhető közelségben vannak hozzánk, és régóta működőképesek.
2: Szeretnénk, hogyha az országon mindenki megtudná, hogy léteznek ezek a tanodák, hogy mit csinálunk.
1: Mondja Jovánovics Bernadett, az Alsó Szent Mártoni tanoda a munkatársa.
2: Hogy milyen fontos a mi munkánk, hogy esetleg támogatókra lejjünk, az nagyon szeretnénk, hogy fent tudjuk tartani az intézményünket minél tovább.
0: Az Alsó Szent Mártoni tanoda az egyik legrégebbi tanodánk, több mint 100 beiratott gyerekünk van. 2001 óta működünk, mivel ez egy hosszú folyamat, azért most kezdenek talán jönni az eredmények. Most kezdenek az elmúlt egy-két évben érettségizett diákjaink lenni, vagy szakmát szerzett diákjaink. Közülük többen visszajönnek hozzánk dolgozni.
2: Én gyógypedagógiát hallgatok, még nem végeztem, Kaposváron tanulok. Alsószentmártonban dolgozok, a tanodába, ez a 7. tanévem. Igazából, hát majdnem mindennel foglalkozunk, délután a gyerekekkel tanulunk, uzsonnát készítünk, beszélgetünk, játszunk.
3: Alsó Szent Mártonban élek, 7. osztályos vagyok.
4: És jársz a tanodában?
3: Igen.
4: Mióta jársz?
3: Elsős korom óta. Kedvesek így a tanárok, pedagógusok.
4: Hogy megy a tanulás?
3: Jó, egész jól.
4: Mire készültök a mai napot?
3: Hát táncolni fogunk.
4: Mit fogtok előadni?
3: Hát hagyományőrző cigánytáncot.

0: Nagyon fontos, hogy mi vagyunk, mert van egy hely, ahova gyerekek bármikor bejöhetnek, el tudják mondani a bajaikat, gondjaikat, örömeiket, segítséget nyújtunk nekik a tanulásban, ami nagyon fontos szintén. Van rengeteg olyan diákunk, akik leérettségiztek. Nagyon fontos, hogy látják, hogy igenis ki lehet törni, úgymond a szegénységből is, és lehet munkát szerezni tanulással. Hogyha belefektetett energia, az megtérül.
1: Bogdán Jánosné.
2: Gilvántáról jöttünk, és punyát hoztunk. Furcsa az, hogy látják, hogy van itt egy csomó punya tördelve, és nem mernek az emberek idejön, és megkérdezni, hogy meg szabad kóstolni. Csak azért, mert nincs kiír.
3: Pedig azért hoztátok.
2: Pedig azért hoztuk, hogy megkóstolják. Ez egy cigány kenyér végül is. Ezt kemencébe szoktuk sütni, de most mivel sürgetett az idő, ez villanytűzhelyben megold, de sokkal finomabb, hogy a kemencébe sül.
3: Az itt élő embereket is szeretnénk bevonni a projektünkbe. Szeretnénk a kézművesekre, a ételkészítőkre is számítani a kulturális kínálatunkba. Most egy pogácsa sütést fogunk látni, a cigány pogácsa készítést. Mi kell hozzá?
4: Liszt, élesztő, só és meleg víz.
5: És ezt kitől tanultátok?
4: Anyámtól.
5: Ti mit szóltok ehhez a kezdeményezéshez, hogy lesz itt egy vendégház?
4: Örülünk neki, mert legalább dolgozhatunk itt.
1: Meséli Jovánovics Alexandra.
3: Ők ugye részt vettek a szobaasszonykért tanfolyamon, és közreműködnek a kulturális programoknak az előkészítésében is.
5: Egyébként itt hogy élnek az emberek? Vannak munkahelyek, van lehetőség?
4: Az önkormányzatnál dolgoznak sokan, van, aki napszámba.
3: Ez egy start programba, 1200-an dolgoznak a települése. Ők is mezőgazdasági munkát végeznek. Szegények az emberek, ugye 100%-os munkanélküliség van. Tehát azt szeretnénk, hogyha itt megerősödnének a családok, és egy kicsit másképp tudnának élni, jobban tudnának élni.
6: Alsó Szentmártonban vagyunk, a Szentmárton Caritas Alapítványnak a közösségi háza.
1: Lankó József, Alsó Szentmártoni plébános.
6: Egy több funkciós épület. A hátsó szárnyban egy nagy konyha működik, ahol főzünk a Szentmárton óvoda 94 kisovodásának, illetve 90 idős embernek, három faluban osztjuk ezt szét. A épület többi részében délelőtt különböző dolgok vannak, például jogsegély, vagy lehetőség van bejönni, internetezni, vagy segítséget kérni. A délutáni kora esti időt pedig nagy részt az úgynevezett tanoda program tölti ki.
7: Alsó-Szentmárton körülbelül 1200 fős település, ennek közel az 50%-a az 20 év és alatti.
1: Mondja Gyurka Zsolt, az Alsó-Szentmártoni tanoda vezetője.
7: Tehát nagyon-nagyon sok a fiatal, az óvodában 100 óvodás van, nálunk 108 tanodás van jelenleg.
6: A munkanélküliség és az ebből fakadó szegénység az megnehezíti az embereknek a boldogulását, az életét, és hát itt állandó keresésben kell lennünk, azt gondolom. Tehát, hogy az egész társadalomnak, vagy a gazdasági világnak is ez egy fontos dolog, hogy megtalálja a lehetőségét annak, hogy minél több ember tudjon tisztes munkával, családja biztonságáról, életéről gondoskodni. Egy ilyen zárt közösségben, ahol nincs munkalehetőség, meg kell tanulni azt a gyerekeknek is, hogy reggel fölkelünk és kilépünk a saját közösségünkből, és egy idegen közegben kell teljesítenünk. Ez működött egyszer már régen így, amikor emberek dolgoztak állami nagyvállalatoknál, és ez nem baj, ha az iskola is leképezi ezt a dolgot. Úgyhogy így most a gyerekek járnak egyházas harasztiba, a régi körzetiskolába, járnak Siklóson a katolikus iskolába, járnak Siklóson a református iskolába, és járnak Nagyharsányba a református iskolába, tehát viszonylag szórtan, de ez azt gondolom, hogy jó, hogy így van.
5: úgy zajlik az élet, vagy most azért egy kicsit erősebb?
7: Egy kicsit erősebb, de amint a jó idő megjön, majdnem minden nap így hasonló pesgősben zajlik. Átlagolyan 60-70 gyerek megfordul egy nap nálunk. Egy átlagos hétköznapon a tanulás segítés mellett kézműves foglalkozások, sportfoglalkozások, ezen felül pedig szokott lenni pályorientációs foglalkozás, az a felsős gyerekeknek.
6: Itt vannak a gyerekek, fiatalok egy faluban viszonylag sokan, és olyan túl sok mindent kezdeni önmaguktól, hát nincs lehetőségük. Ezért aztán a tanoda fölkínál kreatív szabadidő programokat, egyfajta közösség formáló, közösség alakító ereje is van, mert hogy a gyerekek családokba tartoznak, az érintett családokat nyilván érdekli, hogy mi történik, szívesen együttműködnek, mindegyint az előbb láttuk a focinál is, hogy nem csak gyerekek, hanem apák is rúgták a labdát, tehát hogy ilyen spontán módon azért ez alakul, szerveződik, és ez azt gondolom jót tesz az emberi kapcsolatoknak, meg a falu közösségnek.

0: Itt láthatunk már olyan házakat, amik a 70-es évek közepétől épültek, amikor már ugye telefelszámolási program kapcsán az OTP adott kölcsönöket a házvásárláshoz és építkezéshez. A régi kunyhókat lebontották, és már egy kicsit modernebb, ugye, kőépületeket tudtak építeni. Aztán a 80-as évektől, amikor ugye állandó munkával rendelkeztek, akkor már tudtak ilyen nagyobb szép házakat is építeni. Tehát nagyon vegyes a falu végének a képe.
1: Hogyan hatott a rendszerváltozás az itt élőkre?
0: Rosszul, ugye többségében elvesztették a munkájukat, és csak a napszám maradt, ami több száz éves dologhoz, amikor még a sokacokhoz eljártak napszámba. Édesapám született itt 1909-ben, de ő is nagyon hamar elhagyta a falut, mert egy törekvő ember volt, kosárfonó volt, nagyon szerették, zenész is volt, és minden más házfüli munkát is elvállalt, nagyon szorgalmas, törekvő ember volt, és erről a környékről származik édesanyám is, egy szomszéd település volt, és a végén egy több nemzetiségű településen kötöttünk írocskán. Úgy gondoltam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, másokért szeretnék tenni valamit. Ugye ez volt a mottom, hogy Szent János Bogár szeretnék lenni a sötétbe, mely utat mutatta többieknek. Ilyen dolgot fogalmaztam meg már magamnak 10 éves koromban, és ezért tanultam tovább, és végeztem el a jogi egyetemet, hogy tudjak segíteni a társaimnak. És 1989-ben, még a rendszerváltás előtt keresett meg egy roma művész, Rácné Kalányos Gyöngyi, hogy jó lenne egy olyan szervezetet létrehozni, mert segíti a cigány művészeket. Ahogy megjelent az egyesülési törvény, mindjárt alakítottunk egy civil szervezetet, a Cigány Kulturális és Közművelési Egyesület, amelyben 26 éve tevékenykedem elnökként.

0: Alsó-Szentmárton egy elzárt település, nagyon messze minden munkahelytől, minden lehetőségtől, azért alacsony a képzettség továbbra is. Nincsen a közelben munkahely. Nem igaz, hogy nem akarnak dolgozni az emberek, hiszen minden alkalmi munkát megragadnak és mennek dolgozni, de folyamatos, rendszeres munkavégzésre nincs módjuk.
1: Hát a családoknak a szociális körülményei azok nagyon rosszak, tehát igen, mély szegénységben élnek ezek a gyerekek. Sokszor az írószerek megvásárlása is gondot okoz, ebben is szoktunk segíteni nekik, családoknak is, hogyha kell, akkor szívesen kimegyünk, beszélgetünk is, vagy hogyha bejöhetnek, tehát hozzánk bármikor bejöhetnek a szülők.
2: Mit kell tudni a gélvánfai tanodáról?
3: Suli után össze szoktunk gyűlni, és akkor ott lehet tanulni.
4: Bogdán Erika.
3: Házi feladatokat lehet ott megcsinálni. Lehetőség nyílik, hogy pingpongozzunk, játszunk, vagy beszélgessünk.
5: Amióta van tanulna, azóta több a középiskolás. A másik pedig az, hogy a rengeteg gyerek az nem az utcán kóborol, hanem oda 4 óra után 4-től 7-ig egy biztos helyen van, ahol tanul, játszik, internetezik.
3: Nekem például a matematika az nehezebben megy, és akkor ott leülünk beszélgetni, és akkor úgy elkezdünk tanulni.
5: Van olyan is már, akinek van érettségéje is, azelőtt ez nem volt. Tehát jó volt, ha 8 általános idejött valaki.
2: Te mi szeretnél lenni?
3: Én ápolónő szeretnék lenni. Most 10-es vagyok, az Európai Üzleti Szakközépi Szakiskolába járok iskolába.
5: Nekem sokkal nehezebb. Az én végzettségem 8 általános. Tehát nekem akkor nem volt módom rá, hogy én a tanulmányaimat befejezzem, vagy egyáltalán el is kezdjem.
0: Mi Délbaranyában dolgozunk, elsősorban kis településeken, Gyilvánfán, Alsó-Szentmártonban, Alborjáson, Kórosom, sok településen vannak programjaink, és nem csak oktatási programok, hanem szociális programok, társadalmi integrációs programok. Igazán azt szeretnénk elérni, hogy a közösség maga is képes legyen segíteni saját magán. Nyilván ezt a kezdetekben segíteni kell szociális munkásoknak, tanároknak, lelkészeknek. De azért az az alapvető célunk, hogy a közösségek maguk is tudjanak magukért tenni.
6: Alsó-Szentmártonban beállt cigányok élnek, ahogy említettem, ugye eredetileg ők is teknővályok voltak, de itt inkább a kosárvonás mesterséget vették át, és ma is ezt tűzik. Erzsike, te mikor is, hogyan kezdted el a kosárvonást?
4: Özvegy Petrovics Sándorné.
7: Hát tűncsen kizdít kömbrbátom, kömbrbátom a honám fökött kusörli, és a jelamúri császájvécsi.
6: Tehát a férjével együtt kezdte, a férje meghalt, és
7: igen, és akkor muszáj volt megtanulni. Nem volt segítség, nem volt semmit, a nyugdíj kevés. Na, hadd csináljam. Én eladom a kosarakat, és én erre a pénzre veszek.
6: Jó, de van megrendelésed, tehát állandóan viszik, van. Megrendelőn is, úgy tudom, ugye? És hogy ismerkedtél meg?
7: Hát a vásárba.
6: Vásárba.
7: A vásárba. Mohácsi vásárba mentem, és akkor... Hát most hiányzik nagyon az ember, de így, hogy van, ami kell, van baromfém. Vannak disznók, hát ami szoktunk tartani, ez nekem még most is van. Inkább nem eszik, akkor is veszik a jószágnak enni. Meg bírom, addig csinálom.
6: Régen azelőtt az öregek mivel foglalkoztak?
7: Akkor cegen jó szponka, no megy gurabin, vini? Ami ugye betrani la univerzitáj, és ezt nem tudod, hogy honnan vilik. Doma de la Szabócsa, de lenge apa, lenge aja, lenge mare, apa, azt a... Igen, a Clovereso dola spune ég, tá, betrano.
6: Hogy az öregek elmentek még a Szabócsig is a veszőjére,
7: igen. Igen. Igen, akkor be volt kötve mindez, és akkor így.
6: Ugye általában ez a megszokott helye, csak most nagyon fúj.
7: Igen, nagyon fúj a szél.
8: István, azt tervezitek, hogy a kosarakat is meg lehet majd venni a vendégházba?
6: Igen, lehet termékeket majd vásárolni. Nem, majd ugye itt van. Nagyon sokan készítenek kosarakat, különböző formájút, és
7: igen.
6: Szeretnénk ezeket a termékeket persze értékesíteni. Ugye mi nagyon hosszú ideje támogatjuk itt az alsó-szentmártoni kosárfonókat. Állandó jelleggel a közösségi házunkba Pécset tartunk kézműves bemutatókat és vásárokat.
8: Azt mondod, hogy közel lehet hozni az embereket a cigány kultúrához, meg a cigány emberekhez?
6: Igen, mi azt tapasztaltuk, hogy van rá igény, és azért is, mert hogy még egy, ugye az általánosítások miatt egy ilyen hamis kép él bennük, és amikor közelről megismerik az embereket, a cigány embereket, akkor egész másképp viszonyulnak hozzájuk. A munkánk során nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt a kultúrát minél szélesebb körbe be tudjuk mutatni, hogy a cigány emberek dolgoznak, szeretnek dolgozni, van ügyességük, amit tudnak hasznosítani.
7: Na most ez ide jön? Ide?
6: Mi azt szeretnék, hogy kicsit ez a bútor, fonott bútor készítés felé is el tudna mozdulni, és ha létre lehetne hozni egy olyan üzemet, ahol ők ilyen termékeket is el tudnak készíteni.
8: Változott a falu?
7: Hát változott, mert mindenki dolgozik. Mint látom, valami lesz ebből a faluból. Azt gondolom, hogy lesz.

0: Szent Márton Karitász Alapítvány közösségi házában vagyunk. A ház a Bibliában jelenti az épületet, és jelenti az embereket, akik beletartoznak abba a házba. Ennek a háznak hosszú története van, hogy ebben az épületben fiatalok, gyerekek jól érzik magukat. Az nagyrészt azoknak a munkatársaknak köszönhető, akik sok éven át hűségesen itt vannak, és lehetőséget biztosítanak nektek. De nélkületek se lehetne itt semmi, ha ti nem lennétek nyitottak, érdeklődők, keresők, ha nem akarnátok jobbat, szebbet, ha nem akarnátok valamit kezdeni magatokkal.
1: Két fontos célt tűztünk ki ezzel a programmal. Az egyik az, hogy megismertetni a szélesebb nyilvánossággal azt, hogy mi is igazából egy tanoda, mi zajlik ott, hogy kell azt elképzelni. A másik nagyon fontos, hogy pályázati pénzekből működnek a tanodák, viszont a gyerekekkel való foglalkozásban ezt így nem nagyon lehet megtenni a hosszú távú szakmai sikeresség érdekében. Az, hogy másfél-két évig működik a tanoda, utána mondjuk egy évig nem, mert nincs támogatásra, és akkor be kell zárni a kapukat. És ugye nagyon sok helyen a tanoda jelenti az egyetlen egy közösségi helyet a faluban, mert jellemzően mondjuk a falvakról beszélünk, ahol nincs más szórakozási, sem kikapcsolódási, sem tanulási lehetőség.
0: Egy dolgot nem szabad csinálni, belenézni a gyerekek szemébe, mert én ezt a hibát több mint 35 éve elkövettem. Az van, ami itt is történik jelenleg, hogy ahol valami van, a gyerek ott van és érdeklődik. Tehát amikor ide kerültem, nekem a gyerekekkel nem kellett keresnem a kapcsolatot. A felnőttek egy darabig figyelték, hogy
2: mi fog történni,
0: hogyan bánok a kölykökkel, vagy mi van, és utána nyitottak, de hogy a gyerekek azok jönnek maguktól, és érdeklődők.
1: Rájuk kell nézni, és szerintem mindent elárul az ő mosolyuk, tehát az ő szeretetük, és az ő, nem is tudom, hogy mondjam, érdeklődésük, és tényleg az a szeretet, amit tudnak adni az embernek, az mindennél többet ér.
0: Minden embernek, vagy minden gyereknek, akármilyen körülmények közül születik, az az igazi lehetősége, vagy jövője, hogyha minél jobb képzést, minél jobb iskolát kap, és hát az egész tanodaprogramunknak is, meg szabadidőprogramunk ez a célja, hogy a gyerekeket segítse a tudás megszerzésében, a személyiség fejlődésében, testileg, lelkileg minél jobb emberekké válni. Ez a közösség a hagyományait, nyelvét, kultúráját minden külső erodáló hatás ellenére viszonylag még elég jól őrzi. És ez azért fontos, mert hogy a cigány kultúrában nem a zene meg a tánc a legfontosabb, mint amit kívülről sokszor ráaggatnak, hanem, bár az is nagyon fontos, de legfontosabbak az emberi családi kapcsolatok, és ezek itt még tartanak. Tehát ez egy óriási érték. Olyan szinten érték, hogy vannak német barátaink, akik azt mondták, hogy nekik ide kell jönni ezt újra megtanulni, mert ők náluk már ez nem létezik. Tehát, hogy megőrzötted a közösség valami olyan értéket Európa számára, amit Európa nagy része elfelejtett már és elvesztett.

Akit a host, azt az a műsor aztán jó ám fökult Varga Ilona, Sinyi Önmencsi Öj, Horváth Éva, Moazutát, Bór István, Pucsetszonyi Áhúzut, a Mediaclip.hu Párcsi. A műsorú aztán öndalózos ezerő, se dojzös, se sásze ám ány fökuta.

Lakatos Menyhért 1926-ban született Vésztőn. Szülei Lakatos Gusztáv és Lévai Irén voltak. 1954-ben végzett a Nagykörösi Népi Kollégiumban mérnökként. 1954-55-ben a Szeghalmi Járási Tanács igazgatósági osztályvezetője volt. 1955 és 62 között üzemmérnökként helyezkedett el Szarvason. A cigány téglagyár igazgatója volt 1964 és 69 között. 1969 és 75 között a Magyar Tudományos Akadémia szociológiai kutatócsoportjának ciganológiai munkatársaként tevékenykedett. Első írásait 1970-ben jelentette meg. 1973-tól szabad foglalkozású író volt. 1986-ban megalapította a Cigány Kulturális Szövetséget. 1988-tól a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségének elnöke volt. 1992-től a Magyarországi Játékszíni Társaság elnökségi tagja volt. 1994-ben a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselőjelöltként indult a választásokon. 2007. augusztus 21-én hunyt el Budapesten. A Paramisák ivadékai egy meseszerű kisregény az érdemtelenül mellőzött, kitaszított, lesajnált szegényekről szól. Nekik próbál igazságot szolgáltatni az író. A jó király felemeli az elnyomottakat, akik erejükkel, tehetségükkel, tudásukkal a hatalom elé álltak. Ettől kezdve az igazság és a jog uralkodik a Paramisák országában. Lakatos Menyhért, Paramisák ivadékai című kisregényét Sörös Miklós színművész olvassa fel.

0: paramiság királya imába mélyedve térdelt a szentély faragott márvány kövezetén. Megbánva minden egykori bűnét, sírva könyörgött a mindenhatónak. Uram, megtört aggastyán térdel a te színed előtt, kinek az idő vihara barnára cserzette lelkét. Légy hozzám irgalmas, és tisztíts meg a te nagy hatalmaddal, hisz nálad nincs sem jövő, sem elmúlás. Az állandóság örök létében fordítsd felém fényes orcádat. Én, a paramiság királya, mint apró mágszeme a teremtésednek, porba mártom szakállam nagyságod előtt. Fényes birodalmak felett tündöklő koronámmal, gyarlóságomban megszégyenülten könyörgöm kegyeidért. Ne hagyd utód nélkül elveszni országom. Gonosz alattvalóim már hatalmát sóvárogják birodalmamnak, és ha nem adsz nékem gyermeket, uram, kivész a paramiság ivadéka. Lásd szívemet, lelkemet, mindeneknek teremtője. Nincs már benned dőf, csak alázat. Tekints hát rám, és áld meg az én lombját hulladt a fámat, hogy részem legyen a megújulásban, mint oly bölcsen megalkotál. Hetek, hónapok múltak el. A vén király minden reggel, délben és minden este elmondta könyörgő imáját, amíg az úr azt nem mondta rá, hogy ámen. A kései virágzás pompába öltöztette szikkadt testét, kifényesült arcát öröm és boldogság övezte. Megkönnyebbült. A lelkéből kisugárzó isteni kegy hálát, vidámságot varázsolt mogorva udvarába. Rikoltozó kürtök harsogták szerte az országban, hogy a paramiság királyát, megifjodva neje méhének gyümölcsében, gyermekáldással jutalmazza a gondviselés. Szárnyalt a hír, messze maga mögött hagyva a kürtök rikoltozásait. Csodától ámult barát és rossz szakaró. A király megnyittatta tömlöce ajtajait. A halálra ítélteknek megkegyelmezett. Békét, barátságot kötött ellenségeivel. Vidámság és öröm töltötte meg mindenki szívét. Csak a király fővitéze hallgatott, szakálla alá rejtve érzéseit. Nem újongott az isteni kegy hallatán. Mort pillantásaitól megborzongtak a palota urai, és az egyszerű nép porba omlott, mielőtt nevét szájára vette. Mert ő volt a paramiság birodalmában minden, amitől félni, rettegni kellett. Az éhség, a tűz és a dökhalál. Haragjától falvak omlottak össze, és egyenlők lettek a kapázott földdel, mert nem akadt vitéz, ki kardjának ellenálljon. Sírva örült a nép, mikor a hír eljutott hozzá, és mint ki félti a jobb jövőt, melyre oly régen vár, friss forrás vízzel mosta ki száját, hogy imája, mit az új királyért mond, tetszésére legyen a teremtőnek. Az ódonpalota hétvesi szárnyában lábúj hegyen jártak a szolgák, egymással versengve lesték a királynő pillantásait, aki becses terhét ölében melengetve visszahúzódott a világtól, hogy számot tarthasson minden elmúlott napot. Bábák, bölcsek, okos hadától nyüzsgött az udvar, álmot, jövőt fejtve melengedték a király szívét. Lassanként, mint a virág, mely kinyitja, majd elhullajtja szirmait, kiemelkedve zöld kejhéből, megérett a gyümölcs, hogy lehújjon aranyjal szőtt bársony pamlagára. A palota kertjében már hangoltak a citerások, megfeszülve pendülésre vártak a húrok, hogy elzengjék üdvözlő himnuszukat a megjövendőlt utód szépségéről, bájáról. Aranyszerszámos lovak toporzékoltak idegesen a királyi viadalszérűn, vasas vitézekkel a hátukon, kik kürtjüket az ajkukon tartva a percre vártak, hogy hírül adhassák a világnak az új király születését. Koldusok, bénák lepték el a palota környékét, zsíros lakomát remélve nem fukarkodtak a könyörgéssel. Kupáikat készen tartották a csapravert hordók mellett, hogy ájvékulásuk torokrekesztő szárazságán enyhítsenek. Csak a bábák és a bölcsek álltak megkövülten az alélt királynő mellett, ki megszabadulva felséges terhétől mennyei mosollyal az arcán szendergett. A csodák, ha csodákban fogannak, mindig csodálattal töltik el a világot, és a nagy bölcsek bölcsessége annyit ér, amennyit ki nem mondtak belőle. Álltak, nyakukat tapogatva a koronás nyoszolya körül, úgy érezték, hogy a hóhér bárgya már a levegőbe lendült, és csak pillanatnyi idő, hogy testüktől elválassza a fejüket. A percekkel azelőtt világra jött magzat, lassan felkúszott a királynő melléhez, csontos ollóival szájához emelte duzzadt emlőjét. Csámcsogva, cuppogva szívni kezdte. A bábák ijedtükben visítani kezdtek. Miért jajgattok? Kérdezte kábultan a királynő, anyai ösztönével az emlőjén csámcsogó magzatát tapogatva. Felséges asszony, borultak térdre a szolgák, egy rákot méltóztattál szülni a felséges királynak. Az asszony végig tapogatta a kebléhez simult gyereknyi rákot, aztán kibudjanó könnyei között percekig tartó erőlködés után megszólalt. Ha én szültem, az én gyermekem, zuhant vissza a kábulatba. A bölcsek, felocsúdva dermedtségükből, tanácskozásra dugták össze a fejüket. Ki kell tűzni a fekete zászlót, javasolta a legöregebb bölcs, mielőtt még szárnyra kelne a rémintő hír. Így is a fejünk forog kockán, ha kellő magyarázatot nem találunk a király számára. Gyorsan lezáratták a királynő ajtajait, egyetlen szolgát sem engedtek ki. Csak a bölcsek vonultak vissza újabb tanácskozásra. A király még örömtől áradozva nevetgélt szolgahadától körülvett trónusán. Akkor ugrott fel ijetten, amikor a bölcsek sápadt kara földig hajolva a félelemtől trónusa elé borult. Kegyelmez fejünknek, nagy hírű király, könyörögtek kórusban. Kegyelmezzek, nézett rájuk villámló szemekkel, aztán elakadt a szava, ahogy a szolgák felvonták a trónterem fekete zászlaját. Hirtelen, beleöregedve a gondolatokba, az ablakhoz sétált. Már kint is lengtek a gyászlobogók. A koldusok hada még ott témfergett a palota környékén, de már vigalomnak híre hamva sem volt. Dermesztő csend kongott a palota kőboltozata alatt, mint ahol megállt az élet. A sejmek suhogása kupacokba omolva összefolyt az időtlen némasággal. Csak a vén király arcán végigfutó könnyek csillogtak, ahogy az ablak márvány keretéből ráömlött a fény. Hát eddig tartott a nagy csoda, sóhajtott maga elé. Nem, uram, még nem múlt el, kúszott közelebb hozzá a legöregebb bölcs. A mindenható nem tékozolja hatalmát tojástöréssel. Követ zúz, vagy birodalmakat dönt össze, mert ő nem csak az élet, hanem a halál felett is úr. Borulj le előtte, király, és ne kérd számon az ő dolgait, mert bölcsebb és hatalmasabb mindannyiunknál. Hát él, apadtak el hirtelen a király könnyei. A vén bölcs nem szólt. Körüljáratta tekintetét, a kőpadozatra borult szolgákon, aztán a király felé fordult, ajkát konokul összeszorítva, mint aki titkot rejteget mögötte. Távozzatok, intett a király, csak a bölcsek maradjanak. Él, mondta a vén szószóló, ahogy a szolgák elkotródtak. De nem lesz birodalmad örököse. Egy rákot szült a te felséges feleséged. Rákot? Kapott kardjához a paramiság királya. Felség, az ég és a föld urának akarata ellen ne emeld a kezed kardodnak markolatára, mert türelmét szegheted földi gyarlóságodban. A király tanácstalanul omlott trónusára, elengedve kardját, mint aki kígyót érintett. Mit tegyek? Nyögte. Ölesd meg a szolgákat, akik látták a szülést, aztán adj nekünk időt, hogy megkérdezzük a mindenható csillagruhás lányait. Ők mindig jó tanáccsal látják el a földieket.
1: Legyen, ahogy mondjátok, egyezett bele, de hadd lássam bűnöm jelét, amivel megbüntetett az egek ura. Elfonnyat életem torz gyümölcsén, hadd keseregjek. Ki tudja, mit rejt még titka.
0: Ült egy ideig, rodgyant alakja elveszett a sejmek hullámai között. Bűneit saját mérlegén latolgatva újra elerettek könnyei. Ne sírj, király, kérték, tekintsd meg magzatod, és a többit bízd a gondviselésre. Uram, tört át egy szolga az ajtón állók során, felséges gyermeked koronát követel.
1: Egy rák?
0: fagyott meg a király tekintete. Igen, uram, érintette homlokát a márvány padozathoz.
1: Kötözzétek meg ezt az őrültet, intett a király a betódult szolgáknak. Ti pedig kövessetek!
0: Fergeteges düvel rontott be a királynő szobájába, félredobva maga elől a szolgákat. Szigorú, számon kérő pillantásokat vetve állt meg a neje ágya előtt. Körülötte bénultan álltak a bölcsek. Koronás kelengyébe öltöztetve a rákfióka a királynő karjai között szendergett. Az asszony tiltóra csücsörítve ajkát végigmérte az alvó magzatot, aztán örömét leplezve szégyenlősen a királyra mosolygott. Fiú, mondta pirulva.
1: Talán kan, sziszegte a király.
0: Az asszony anyai ösztönével megérezte a bajt, félénken magához szorította újszülöttjét. Ne vétkezz, jó férjem, könyörgött. Ha sorsunk így teljesült be, nincs jogunk felróni a teremtőnek.
1: A teremtőnek? Ez az ördög műve, mutatott a rákra. Pokorra vele!
0: Nagy király, bújt ki a rák anyja meglazult öleléséből. Beszélhetnél nagyobb tisztelettel is birodalmad jövendő örököséről. A király egy ideig bámult a kelengyéjéből kibújt rákra, aztán térdre hullva a hitvesi ágy előtt könyörgésre fogta a dolgot. Amíg a bölcsek ájúldozva a csoda hallatán egymás ruháiba kapaszkodtak, addig a királynő gyengéden ismét magához ölelte fiókáját. Nyugodj meg, gyermekem, simogatta a rákot. Jó atyádat megzavarta a hír, mert a hosszú várakozásban elfeledte, hogy téged ajándékként adott nekünk a teremtő, de majd megszokja, hogy külsőd nem éppen ráhasonlít. Áldva legyen a te anyai szíved, felséges szülőm, mert vállaltad kénjait méhet torz gyümölcsének, simult hozzá a rák. Féreg testemet szeretettel öleled magadhoz, és nem törsz pálcát rúgtságom felett. A gyermekem vagy, súgta a királynő, könnyesen mosolyogva. Az arcán ülő boldog ragyogás láttán a paramisák nagy királya szolgamódra fejével érintette a kőpadlót, aztán a mennyezet felé emelt tekintetével bűnbánó ima pergett le ajkáról. Uram, rebegte, te, a csodák és a mindenség osztatlan ura, bocsásd meg gyarló tettét hűtlen szolgádnak, ki elvakult vénségében becsmérelni merte mennyei ajándékodat. Íme, ajkamhoz emelem a megbánás ólom serlegét, tört szívvel és tört lélekkel hódolok nagyságod előtt. Legyen meg a te akaratod. Ismét megérintve homlokával a hűvös márványt, várta kegyét vagy büntetését az égnek.
1: Állj fel, király!
0: Szólt rá a rák kedves gyermeki hangon. Nem vétek az, hogy te örülni vágytál, és mert ősz koponyádon már megsárgult a türelem, nem rója bűnnek az, ki tudja, hogy mit csinál. A paramiság királya csodálkozással és félelemmel emelte tekintetét a furcsa magzatra, de a kedves gyermeki hang csilingelni kezdett a szívében. Bejárt a testét, lelkét, lassanként eltűnt minden külső, és valami soha nem érzett boldogító érzés költözött belé, ami kipréselte szeméből az öröm könnyeit. Fiam, budjant fel torkából a szó. Hát mégis van áldás? Atyám, válaszolta rákfióka, örülök, hogy ajkatra vetted kegyét a teremtésnek, de létem nem a jövő, hanem az elmúlt bűnök megbocsátásának próbatétele. Ezért most kérlek, menj, és pincéd mélyén, naptól, széltől óvva készítsd el az én lakosztályomat. Minden szakában a napnak láttass el élelemmel, és a szolgáló lányt, kinek testét nem rontotta meg az érintés bűne, magad jelölt ki. A paramiság királya, megfeledkezve nagy méltóságáról, rohanni akart fia kívánságát megvalósítani. Várj! Szólt rá a rákfi. Kérlek, ne ölesd meg a szolgáidat, kiket félelemből elvakult bölcseid a halálnak javaltak. Légy te a bölcs, és mire hétszer elsárgul a kalász, melynek magvát már begyűjtötte szorgos keze népednek, megtermi gyümölcsét a te bölcsességed. Ám óvakodj, hogy fészket ne rakjon szívedben a kíváncsiság csábító modora, mert annyi csapás hull vissza rád, amennyit egy szemmag 7 kalász érésig szaporít. A király kissé megcsendesülten, de lelkében töretlenül az apai boldogság melegével elhagyta a hitvesi szobát. Kint nem sokára rikoltozni kezdtek a kürtök, minthol soha nem volt bánat, lehullottak a fekete zászlók. A boldogságtól megrészegült szolgák örömújongása váltotta fel a gyászt. Még a királynő arcán is elhalványult a kétségbeesés, ahogy bánat könnyein át, fura magzatát nézve, remegte az időt, mely elszakítja tőle. Ült gondolatok nélkül, testéhez ölelve a szunnyadó csodát, és nem kérte számon a teremtés játékát, amivel eltiporta egykori álmait. Nagy sürgés forgást töltötte meg a palotát. Szolgák százai lepték el a pincét. Ügyes kezek, fonva, szőve, bíborral, bársonnyal vonták be a penésztől, pókhálótól megtisztított falakat. Az arany és a drága kövek kacérragyogása szelíd alázattal pislogott vissza a zöld bársony sima tükréből, és a bíborpamlag mennyezetig tornyosuló aranycímeres párnái közé legdrágább kincsként helyezték el a rák királyfit. Az aggódó anya némán bámulta magzatát, amíg esetlenül befúrta magát a drágán ékesített puha szőttesek közé. Majd elhallgatva bánatát, fölé hajolt, bíztató szavakat gügyögött gyermekének, aztán fájó szívvel magára hagyta, rábízva sorsát a gondviselésre. A paramiság királya fővitézére bízta a dajka választást, hogy a legszentebb életű főúri családok lányai közül válassza ki azt az érintetlen hajadont, aki szerénységével és okosságával méltó nevelője lesz a trónörökösnek. Jutalomként, mondta a paramiság királya, hercegi cím illesse, és birodalmának leggazdagabb tartománya. Este kívánsága szerint megjelent a lány. Drága kenőcsöktől kifényesített arcán a szentek jelével. Kinek jól táplált testét aranyozott kell még fették, és telt keble felett frissen tépett virág bizonygatta érintetlenségét. A lány csak annyit tudott, hogy a királyfi dajkája lesz. Ámult és bámult a pompa láttán. A fővezér utasítására 7 lakatra zárták az ajtót, hogy a csábító kíváncsiságnak szárnyát szegjék. Fent a palotában és környékén nagy volt a vigadalom. Urak és koldusok áldást kérő kántálása töltött be mindent, egyaránt alamizsnát remélve, ki a maga rangja szerint. A paramiság királya nem titkolva örömét, bort, búzát nyújtott a népnek, rangéhes csatlósainak lépcsőket engedett, hogy magasabbról zenghessék csodáját a gondviselésnek.
2: Éjjel sokáig a szépséges királyfi! Üvöltözték látatlanból.
0: De csak azok a szolgák hajladoztak igazi alázattal és tisztelettel, akik jelen voltak a születésénél, és hálájukat a lelkükben érezve imádkoztak érte, mert megmentette az életüket. Teltek a hetek és a hónapok. Már a bolond sem játszott, dondba merülten ült, ízüket veszítették a dáridók. Sírt kilányt nemzett egykoron. Most már a király is félt, de bölcsen hallgatott. Hónapok hónapokra hultak. Épp úgy a gond, a fájdalom. Kiki, ha tehette, lányát vagy lányait mentve elhagyta a paramiság birodalmát, mert a végzet már házról házra járt. Magasságos teremtő, fohászkodott éjszakánként a király. Még egyszer sem zöldült ki a kalász, és ma holnap nem lesz hely a temetőben. Irgalmaz nekem, mindenható. De másnap újra jött a szolga. Őszhaja borzasan, kócnak tépve. Megállt a király előtt, és hallgatott. Fáradt szemeiből már kihullott minden kétségbeesés, az eszehagyottak üres tekintetével bámult a királyra, ki trónja szélén ülve sápadozott a rossz sejtésektől. Mivel sújthatsz még, magasságos ég? Suttogta önmagának kétségbeesve. Uram, szólalt meg dörgő hangon a szolga, jelét sem adva a tiszteletnek. De nyomban elakadt a szava, és mint aki önmagát hallja, körbejáratta tekintetét, majd újra a király felé fordult, és saját szakállába kapaszkodva erőlködni kezdett.
1: Uram, királyom, nyögte fájdalmasan. Ez az én lányom volt, kinek most szörnyű magzatod vérét vette, és már nincs több lánya birodalmadnak, sem földjén, sem egén.
0: Szemei ilyetten kidüllettek, csodálkozva a torkához kapott, aztán összecsuklott a teste, mint egy üres zsák, és kilehelte a lelkét. A szolgák tisztelettel emelték vállukra a vén hullahordozó porhüvelyét, aki ennyi szörnyűséges látvány után még egyetlen lányát is feláldozta, hogy uralkodója parancsának eleget tegyen. A bölcsek földre szegezett tekintettel térdeltek a király előtt. Úgy érezték, hogy a szolga szavai ott bujkálnak a márványoszlopok mögött. Remeg tőlük a levegő, a palotta, a birodalom, és hírül adják a világnak, hogy itt a leszámolás órája, mert haragját nem tudják enyhíteni a végzetnek.
1: Eddig volt,
0: motyogta a király maga elé.
1: Vajon mit vétettem a sors ellen, hogy ekkora csapásokkal sújt?
0: De uram, lépett elő a fővitéz mérgesen, nem hagyhatod, hogy birodalom.

Lakatos Menyhért, Paramizsák ivadékai című kisregényét Sörös Miklós színész olvasta fel. Munkatársam Németh László nevében is megköszönöm figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanessian Alex. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.